universe.

Tudom, mindenütt így van ez a nagyvilágon. Ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnő, és talán sikerül, hogy a könnyeket nevetését

csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, ma hulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

Első fejezet. Misi Mókus az erdő egyik hatalmas fájának tágas, kényelmes odvában született, négy kis testvérével együtt. Ő volt közöttük a legvérgoncabb, a legnagyobb. Azon kívül volt még egy különös ismertetőjele. A farkincája fekete volt. Van ugyan mókusfajta, amelyiknek fekete színű a bundája, ám Misi családja a vörös mókusokhoz tartozott. Azoknak pedig legfeljebb a ragyogó, élelmes szemük fekete, minden tagjukat szép, rozsdavörös szőrzet fedi. Mókus anyó gyöngéden, szeretettel táplálta, babusgatta kicsinyeit. Hogyha nagyon nyűgösködtek, Mókus anyó buzgón fújta nekik az ősrégi mókusaltatódalt.

0: Mókusapó is ott sürgött az oduban az újszülöttek körül. Így vette észre Misi fia fekete farkát. Bizony elhűlt kissé.
1: Ennyi? Hát az micsoda?
0: Kérdezte Mókus anyót.
1: Ennek a kölyöknek nem olyan a farka, mint a többinek.
2: Hát aztán, mi bajod van vele? Így született az édeském.
1: Ez bizony nem olyan egyszerű. Vörös mókusnak vörös a farka. Ha fekete, akkor az valami rossz varázslat okozza.
2: Ugyan már! Mit képzelődsz mindjárt? Nézd csak meg, milyen erős, milyen virgonc ez a mi kisgyermekünk. A legkülönbb magzatom. Ez csak is jó varázslat lehet.
1: De hát arra nem gondolsz, hogy ki fogják nevetni az összes mókusok a fekete farka miatt, és bennünket is. Én ezt nem tűröm el. Vagy levágom ennek a kölyöknek a farkát, vagy befestem vörösre.
2: Hogy is ne? Nem engedem bántani legaranyosabb kicsikémet. Aki kineveti, vagy éppen hozzányúl, azt úgy megharapom, hogy egész életében megemlegeti.
0: Tudnivaló, hogy minden édesanya köröm szakadtáig védi a kicsinyét. Hát erre mókusapó is meghunyászkodott kissé.
1: De valamit mégiscsak ki kell találnunk, hogy elhárítsuk emiatt a

0: éppen, aki a bajon leginkább segíthet. Hát mire való az erdő tudós mókusa, Rókus Mókus bácsi? Hívjuk ide, és folyamodjunk hozzá tanácsért.
1: Ez már okos beszéd.
2: Hagyta rá a feleségére Mókus apó. Azzal rögtön intézkedett, hogy az erdő tudós mókusát, Rókus Mókust kerítsék elő.

0: Második fejezet. Rókus Mókus bácsi a legöregebb és legtapasztaltabb tagja volt a mókusok társadalmának. Így hát esze is olyan sok volt, hogy minden tudománya már el sem fért a fejében. A tudósok könyvekbe jegyzik föl a tudományt. Rókus Mókus bácsinak pedig egy óriási, üres diója volt, abba karcolta bele éles fogával a sok tudnivalót, hogy az el ne felejtődjék. A diót mindig magánál hordta, most is ott lógott a nyakában, amikor megjelent.
1: Hívtatok? Itt vagyok. Mivel szolgálhatok?
2: Csak, hogy itt van Rókus bácsi.
0: Fogadta az üdvözlést Mókus apó. Azzal mindjárt rámutatott a kismisi farkára.
2: Mondja csak, Rókus bácsi, mit jelent ez, hogy ennek a kölyöknek fekete a farka?
0: Rókus bácsi megszemlélte Misi farkát, aztán így felelt.
1: Hát ez sokat jelenthet.
2: Csak ugyan, de ennyiből még semmit sem okosodhatunk ki.
1: Az igaz.
0: Hagyta rá Rókus bácsi, de mindjárt hozzáfűzte.
1: Várjatok csak, mindjárt belenézek a bűvös diómba, és kiolvasom onnan a jóslatot töviről hegyire.
3: Hát csak gyorsan olvassa ki azokat a bűvigéket. Ne emésztessen soká bennünket a kíváncsisággal.
1: Ó, hát ezt azonnal megtehetem. Csak azután lesz egy kis bökkenő, ha a bűvigéket kiolvastam.
2: Hogy?
1: Mert hát, ha elkántáltam a bűvigéket, akkor következik a jóslat kinyilatkoztatása. Abból aztán megtudjuk, hogy milyen jövő vár arra a mókusra, amelyik fekete farokkal született, de viszont...
2: Kezdje el már is!
1: Nem kezdtem el addig, míg be nem fejeztem a mondókámat.
0: Válaszolta Rókus bácsi rendületlen nyugalommal.
2: Nos hát, fejezze be!
1: Tehát? Tudnotok kell okvetlenül, hogy a kinyilatkoztatott jóslat csak úgy érvényes, ha utána rögtön minden bűvigére egy diót és egy magyarót kapok, és azt békével elfogyasztom.
2: Ajjajjajjajjaj.
0: Legyintett Mókus apó.
2: Kezdhette volna mindjárt azzal, hogy diót és magyarót kér a bűvölésért. Halljuk hát, hogy mennyit.
1: Hát, ha kevés bűvigét kell elkántálnom, kevesebb dió és magyaró kell. Ha többet kell kántálnom, akkor több. Kerekítsük ki mindenképpen 100 dióra, magyaróra az összeget.
0: Alkudozott fondorlatosan Rókus Mókus.
3: Jól van, megkapja Rókus bácsi.
2: Csak halljuk már azt a bűvölést.
0: Erre aztán Rókus bácsi kiakasztotta nyakából a bűvös diót, és ketté nyitotta maga előtt a földön. Körüljárta néhányszor, és a végén egyre gyorsabban futotta körül. Végül hirtelen mellé kuporodott, és befújt a dióba. Sűrű füst kavargott föl a dióból, úgyhogy Rókus bácsi alig látszott ki belőle. Mókus anyójék megilletődve várták, mi lesz ebből. Csak a kis mókus csecsemők sivalkodtak a nagy csöndben. Rókus bácsi pedig a füstfellegben hol fölugrott, hol visszagugolt a dió mellé. Közben ezt hajtogatta.
1: Hókusz, pókusz, sidrimókusz, fekete farkú nagyapám, tót ágast lógott a fán.
0: Így folyt jó ideig. Mókus apóék az ismétlődő bűvigék minden újabb szakaszára megremegtek. Aztán egyszerre eloszlott a füst, és Rókus bácsi felkelt. Csak ennyit szólt.
1: Kész.
2: Micsoda?
3: Micsoda kész? Nem értjük.
0: Izgultak Mókus anyóék.
1: Persze, hogy nem értitek. Csak akkor fogjátok megérteni, ha a bűvölés eredményét érthető szavakba foglalom.
2: De

0: már ki! Ha nem akarja, hogy megrepesszem bennünket a kíváncsiság!
1: Kiáltotta türelmetlenül Mókus apó. Rókus bácsi tehát kihirdette.
2: Ha a vörös mókus fekete farokkal születik, az a legnagyobb szerencse. A fekete farkú mókus mind ügyes, mind erős, mind eszes, mind agyafurt. Mindből a mókus nép vezére lesz, ha ugyan ügyesebb, eszesebb, erősebb, agyafurtabb nem akad nála. Diktum, faktum, punktum.
3: Látod, apukám, én éreztem, hogy Misike fekete farka nem hozhat ránk rosszat.
1: Mikor ezt kimondta Mókus anyó, éppen Misike fekete farkincáját látta, amint nagyokat csapkod erre és arra is szundikáló testvérei között. Visít, ficánkol, egyszerre fölriasztja a társaságot, és olyan sivalkodás kerekedik az oduban, mint egy kis szélvész. Míg Mókus anyó odaugrott, hogy lecsitítsa a kicsinyei zenebonáját, Mókus apó ezt dörmögte.
0: Én úgy nézem, hogy ez a fekete farkú kölyök karmester lesz valaha. Nem elég, hogy ő maga hadarász és bömböl, de a többit is ő bőgeti. Na de mindegy. Jöjjön, Rókus bácsi, hadd folyósítsa magának a bűvölés fáradtságáért a bérét.
1: Így egyelőre le is zárult az első hercehurca a kismisi mókus körül, de nem az utolsó. Ezt mindjárt megmondhatjuk. Harmadik fejezet.

0: Egyelőre, 2-2-re Misi Mókussal semmi nevezetes nem történt. Szülei szerető gondozása alatt fölcseperedett, végre elkövetkezett az ideje, hogy elkerüljön a mókus iskolába. Milyen az a mókus iskola? Csak olyan, mint minden iskola. Azt tanítja a gyerekeknek, aminek majd felnőtt korukban hasznát veszik, hogy jól megállják a helyüket az élet küzdelmeiben. A mókus tanító egy nagy, terebélyes, fa széles, viszintes ágán gyűjtötte össze a kis tanulókat. A tananyag egy csomó dió, mogyoró, bükkmag meg gubacs volt. Ezt egyenlően szétosztotta a kis mókusok között, majd így magyarázott.
1: Kedves gyerekek! Most már elég nagyra nőttetek, hogy megkezdhessétek a tanulást. Eddig jó szüleitektől elég magot kaptatok táplálékul, és nyugodtan mind elrágcsálhattátok. De ezentúl magatoknak is kell szereznetek eleséget, és nem szabad mind elrágcsálnotok, hanem el kell tennetek belőle a zord télre. Ez a lecke. Megértettétek?
2: Megértettük!
0: Zúgták a kis növendékek. A tanító pedig folytatta.
1: Ám de vigyázzatok! A tanfegyelem megsértése büntetéssel jár. Ha valamelyik közületek arra vetemedik, hogy elrágcsálja a kiosztott tananyagot, azt kiállítom, és nem vehet részt a közös tornajátékban, ezt vegyétek tudomásul. Hát akkor mondjuk el szépen közösen a mókus tankölteményt, ennek minden betűjét örökre eszetekbe véssétek. Kezdjük! Gesztenye tölgy bükszil gyertyán, terített asztal mókuskám.
2: Gesztenye tölgy bükszil gyertyán,
0: a kis mókusok szavaló köre a tanító után mondta a szép szöveget szóról szóra. Csak egy csintalan mókus húzódott a többi mögé, és így facsarta ki a vers szavait.
3: Gesztenye tölgy bükszél gyertyán, rágcsált hakkarod mókuskám.
0: Azzal a kis haszontalan a saját szavainak a rossz példájára mindjárt ropogtatni is kezdte a rábízott tananyagot. De a tanító már folytatta.
1: Rakj el télire mókuskám, mert mag csak nyáron van a fán.
2: Rakj el télire mókuskám, mert mag csak nyáron van a fán.
0: A növendékek szépen elismételték a tanító szavait. De hát a kis mókus hátul megint elferdítette a vers szövegét.
3: Amit csak találsz itt a fán, rakd a bendődbe, mókuskám.
0: Azzal tovább majszolt a tilos magból. A kis mókusok közül néhányan halkan nevetgéltek a tréfán, és félő volt, hogy a rossz példa rájuk is átragad. Hanem a csintalan kis mókus, miután jól telette magát, nem folytatta a mókázást. Elbágyadta jó lakottságtól, és bóbiskolni kezdett, majd el is aludt. A tanító folytatta a tankölteményt.
1: Okos tanácsom, tartsd meg ám, mert koplalsz majd télen, mókuskám.
2: Okos tanácsom, tartsd meg ám.
0: A kis mókusok szépen utána mondták a költemény minden szakaszát. Végül az következett a tanrend szerint, hogy a tanító megvizsgálta a tananyagot, vajon teljesítették-e a kis mókusok az utasításait. Az első, második, harmadik kis mókusnál mindent rendben talált. Megdicsérte őket szorgalmukért és engedelmességükért. Hanem ahogy odaér a hátrább ülő mókuskákhoz, mit lát? Egy kis mókus a karjára borulva szendereg, sőt, álmában ezt horkolja.
4: Enni meg aludni jó.
0: Ki az, aki megállna ezt a jelenetet kacagás nélkül? A sok kis növendék kacagni kezdett. Hanem a derék mókus tanító erélyesen rárivalt a nevetgélő kis mókusokra.
1: Csönd legyen!
0: Majd megrázta a szundikáló kis mókust.
1: Ébredj föl azonnal, te! Semmire kellő!
5: Mi az? Mi történt? Zivatar rázza a fát?
1: Majd adok én neked zivatart. Az történt, hogy kétszeresen is megszegted az iskolai fegyelmet. Először is munkálkodás helyett aludtál az órán. Másodszor pedig elfogyasztottad a tananyagot. Ezért szigorú büntetést érdemelsz, meg is kapod tőlem. Az osztály velem jön a tornajátékra, te pedig itt maradsz egyedül, és ha elmersz mozdulni, még súlyosabb büntetés vár rád, haszontalan. Gyerünk, gyerekek!
0: Azzal a tanító elvonult az osztállyal a játszótérre. Képzelhetitek, hogy a kis mókus milyen tombolást, toporzékolást művelt a büntetés miatt. De hát nem használt. Nem lehet büntetlenül komázni az iskolai fegyelemmel. Na de ki is volt ez a csintalan kis mókus? Rögtön látta, aki rápillantott, hogy a fekete farkincás Misi mókus. Nem először érte büntetés. Már többször kikapott, mert verekedett a társaival, kikapott már órakerülésért is, ezúttal restségért és pákosztosságáért. Ezek után csak ugyan nehezen lehetett elképzelni, hogy valóban beválik-e majd Rókus bácsi jóslata, és a mókusok társadalmának valaha is kiváló tagja lesz Misi mókus, akár fekete a farka, akár nem. Negyedik fejezet. Hát, ahogy ott gubbaszt Misi a szomorú magányban, egyszerre ismerős hangot hall. Mégpedig Szajkó néni hangját. Ismeretes, hogy a madarak legbeszédesebbje a Szajkó. Műveltségben vetekedik a papagájjal, mert a madarak nyelvén kívül az emberek nyelvét is könnyen megtanulja. Misi mókus unalmában csöppet sem neheztelt, mikor Szajkó néni odaröpült mellé az ágra.
6: Szegény kis magzatom, mit keseregsz itt egyedül?
7: Azért, mert a lecke...
0: Kezdte Misi mókus a tudósítást, de nem jutott tovább, Szajkó néni a szavába vágott.
6: Már tudom, unalmas a lecke neked is, mint az én kicsikéimnek. Azok is így szögdösnek el az iskolából. Talán te is ilyen iskolakerülő vagy? Na, mesélj csak el Szajkó néninek.
7: Ó, dehogy is.
0: Akarta magyarázni Misi a tényállást, de Szajkó néni újra belekottyantott a szavába.
6: Aha! Csintalankodtál, verekedtél. Tudom, az én kicsikéim is állandóan püfölik egymást. Biztosan elraktak, azért nem mersz a többi mókuskához szegődni. No, szólj hát!
7: Más az én bajom!
6: Aha! Kitaláltam! Te agyabugyáltad el a társaidat, és most félsz a tanítótól, hogy megbüntet érte!
7: Dehogy agyabugyáltam el! Dehogy! Azért vagyok itt, mert megrágtam a tananyagot, és a tanító büntetésből nem vitt el az osztállyal játszani. Engem nem érdekel, hogy el kell tenni térre a magot, máskülönben koplal, aki nem teszi.
0: Szajkó néni fejét csóválva hallgatta Misi mókust. Végre, amint Misi szünetet tartott, nagyon komolyan így szólt hozzá.
6: Oho, fiacskám, tévedsz, ha azt hiszed, hogy a tanító nem mond igazat, és nem akar jót. A fák bizony csak nyáron teremnek, télen elhullatják levelüket és termésüket. Jön a hó, jön a vihar, jön a fagy. Nagyon rossz annak a mókusnak, aki nem gyűjtött magának elséget. Te még nem értél meg egyetlen zord telet sem, tehát azt hiszed, hogy nincs is tél? De bizony elérkezik lassacskán, akkor késő a bánat.
7: Csak ugyan igaz lenne, amire a lecke tanít, hogy nem talál eleséget magának télen, aki nem szerez most és nem rakja félre. Ez nem kellemes.
0: Szeppent meg Misi mókus most már meggyőzve, aztán hozzátette.
7: Nincs mentség.
6: Dehogy nincs. Ha madár volnál, volna mentség.
7: Minek lennék madár, ha mókus vagyok?
6: Hát azért, mert a madár nem csak a fán talál eleséget magának, hanem oda is repülhet, ahol talál. Bizony, vannak madarak, akik messze röpülnek a tél elől, oda, ahol mindig meleg van, és mindig teremnek a fák.
0: Magyarázta Szajkó néni. Misi szájtátva hallgatta.
7: Ez igaz.
6: Ugyám.
0: Bólogatott Szajkó néni.
7: És ott is élnek mókusok?
6: Bizonyára, mégpedig milyen boldogan.
7: Hát, akkor én mégsem tanulok, mégsem gyűjtök, és nem unatkozom az iskolában, hanem fölkerekedem, és megkeresem azt a tájat, ahol mindig teremnek a fák.

0: Misi Mókus nem búcsúzott el senkitől, mert attól tartott, hogy nem engedik világgá menni. Hát csak úgy sundán-bundán, útra való nélkül eredt neki az útnak. Mókus módjára fáról fára szökkenve haladt tova, azzal a gondolattal, hogy majd csak kijut az erdőből, aztán tájékozódik, hogyan és merre jusson tovább. De hát az erdő messze terjedt. Közben nagy zápor kerekedett, villámlott, mennydörgött, szegény Misi csuromvizes lett, mire végre menedéket talált egy faudóban. Már kissé gondolkodóba esett, vajon ne mondjon-e le mégis a további viszontagságos utazásáról. De eszébe jutott, hogy eltűnését már észrevették otthon, és távol maradásáért kikap. Hát erre mégiscsak neki vetemedett a vándorútnak. Végre nagy nehezen kikecmergett az erdőből, mégpedig egy egészen kedves, bíztató helyre. Hatalmas épület állott az erdő szélén, meg néhány kisebb ház is szerteszét szórva a kertek között. De az utakat és a sétatereket mindenütt óriási terebélyes fák szegélyezték egymásba hajló lombozattal. A nagy épületből gyönyörű zene szólott, a sétányokat sűrűn ellepték a járókelők. Misi Mókus kinézett magának egy szép nagy fát. A fa törzsén tágas odú kínálkozott lakóhelynek, az ágak telerakva gyümölcsel. A gyümölcsök nagyon hasonlítottak az erdőbeli szelíd gesztenyefák gyümölcséhez, ami kiváló mókus csemege. Csak hogy ezek vadgesztenyefák voltak, Misi azonban még nem látott ilyeneket, mert fura, nem fura, szelíd gesztenye a vadon erdőn terem, és a vadgesztenye a városi sétányokon. Elég az hozzá, hogy Misi kitűnő szállást és kitűnő táplálékot remélt a vadgesztenyefán. Éhes is volt, fáradt is. A fa alatt kényelmes pad állt a járókelők rendelkezésére. Éppen egy kövér, cicomás hölgy haladt a sétányon keresztül, és erősen szuszogott. Leült a padra a fa alá, amelyiken Misi Mókus tanyázott. Mit törődött ezzel Misi a magasban? Semmit. Először is enni akart. Leszakított egy szép nagy vadgesztenye gubót, a faoldú szájába vitte, és ott mókus módra két keze közé véve a gubót, éles fogával lehántotta róla a zöld burkot. Ekkor gyanús ízt érzett az ínyén, hiszen a vadgesztenye gyümölcsének köztudomásúan fanyar, csípős íze van. De hát Misi azt vélte, a zöld burok az zöld burok, a szelíd gesztenye édes magvának is fanyar és szúrós a burka. Ezzel is így lesz. Bátran beleharapott a vadgesztenye magvába. Híj, a mindenét! Ilyen keserű, savanyú ízt még nem érzett életében. Akárhogy korgott a gyomra, ilyen szörnyűséggel nem csillapíthatta az éhségét. Mondta.
1: Még nem is ettem ebből a gesztenyéből. Már össze is húzta a fámat. Teszik csak, azt a nem szeretem, még fisz neki.
0: Azzal Misi Mókus a gesztenye szúrós burkát magastól együtt lehajította a magasból. Pocs! A szúrós gesztenye burok éppen a fa alatt pihenő kövér asszonyság fitos orrára pottyant.
2: Jaj!
0: Sikoltott rémülten, és olyan frissen ugrott fel a padról, mintha szöcskévé változott volna. Majd amennyire párnás nyaka engedte, fölfelé nézdegélt a fára. Ide-oda futkosott, és rémülten sikoltozta.
2: Ki haigál? Micsoda dolog ez? Ki merészeli a békés közönséget dobálni? Ez szemtelenség! Följelentem! Ligetőr! Ligetőr!
0: És Misi Mókus? Hol volt ez alatt a zenebona alatt? Őkelme bizony rögtön visszavonult az odú szájából a mélyébe. Onnan hallgatta és kacagta magában az akaratlanul okozott kis balesetet. Végre a nagy sikoltozás odacsalta a ligetőr kiskutyáját. Az aztán a hölgyet is túlugrándozta, túlcsaholta, túlvakkantotta, míg meg nem jelent az egyenruhás tányérsapkás őr nagy furkos bottyával.
3: Hallgatsz már! Na mi bántja, kedves asszonyság!
2: Valami gaz! Elvetemült csibész mászott föl erre a fára! Szúros gesztenyegubot dobál le onnan! Épp az orrom hegyét találta el!
3: Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Nem látok én egy fiat csavargót sem odafönn.
0: Forgatta fejét a ligetőr, körüljárva a fát, minden innen kémlelve rá. De hiába.
2: Én nem hazudok magának. Kicsapott a koronron, ha nincs ott senki. Fogja el!
3: Ha csak a szél nem jártott, és az nem rázott le gesztenyegubót. Én nem veszek észre senkit a fán. A szelet csípje meg magának, és büntessen meg!
0: Morogta az őr. Az asszonyság szuszogva tipegett tova a helyszéről, az őr pedig letelepedett a helyére, a padra. Pipára gyújtott, és lassan, méltatlankodva dörmögte.
3: Még miért is ne vonná a közönség felelősségre a ligetőrt? Veszekednek velem, mert lindészet látnak a fán, ahol egy teremtett lélek sincsen.
0: Misi Mókus már bebizonyította, hogy első, ha valami mulattató csintevésről lehet szó. Most is vígan nevetgélt fönn az oduban, és folytatni akarta a mulatságot. Hirtelen újabb gesztenyegubót szakított le a fáról, és neki irányította a ligetőr fejének.
1: Lidérc vagyok én, vagy mi? Ehol a bizonyíték? Nyecsep!
0: Azzal zsupsz, lehajította a gesztenyegubót. Nem találta el az őr fejét, de a pipát kiütötte a szájából. Csak úgy kavargott a csípős dohány, meg a füst, meg a szikra az őr arcába. Köpködve, prüsszögve ugrott föl a padról.
3: Ki a terem urádat? Mi van ott fenn? Nem látok semmit. Nincs ott senki. De csak nem idő előtt hullik ennek a gesztenyének a tokia.
0: Így dörmögött magában az őr, még Misi az oduban lapult, és nem tudta megállni nagy jókedvében, hogy hangosan lenerikkancson.
1: Az eszed tokja, az hullik!
3: Ott fönn mégiscsak tartózkodnia kell valakinek! A szél suhogása nem ilyen. Én nem vagyok elég okos, hogy megfejtsem ezt a rejtét. Megyek, és szólok a főligetőrnek, jöjjön ide!
0: A főligetőr néhány perc múlva előcammogott társa hívására.
4: Mi baj, koma?
3: Följelentés érkezett hozzám, hogy erre a fára valami titokzatos szerzetnek kellett felosonnia. Mert aki a padra ül, annak a fejét fölülről gesztenyével püföllik, és utána nevetgélés hallik.
0: A főligetőr kétkedve nézett a fára, majd így szólt.
4: Nincs ott fönn, komám, senki. Talán kísértetet láttak és hallottak fényes nappal, ne kacagtassak ki magát.
1: Kísértet lett belőlem.
3: Ha, nem, mintha éppen most is neszezett volna valami odafönt.
4: De mi?
0: Csavart a nyakát hasztalanul fölfelé a főligetőr.
4: Mi lehet, ha szemmel nem pillantható meg?
3: Föl kéne mászni a fára, és megvizsgálni tüzetesen.
4: Mit nem? Fára mászhatna puszta rémlátásból.
3: Hát pedig én utána járok ennek. Kerítek egy létrát, és fölhatolunk erre a fára.
0: Mondta a ligetőr, és eltávozott. A főligetőr pedig jobb szórakozás híján helyet foglalt a padon, és a fejét csóválta.
4: Micsoda haszontalanságokat sütnek ki, hogy az embert zaklassák.
0: Ebben a pillanatban egy nagy, szúrós gesztenyegubó koppant tányérsapkája tetején. Hozzá Misi Mókus hangja sipított a fáról.
1: Ez neked haszontalanság, mi?
0: Pattant föl a főcsősz.
4: Mégis csak kell lenni valaminek a dologban. Varázsfa lenne ez, vagy mi a patvar?
0: A főligetőr bambán és riadtan kerülgette a fát, de persze hasztalan figyelt föl rá. Misi az oduban kuksolt. Na, akárcsak valami biztató visszhang szólalna meg a rejtély megoldására, a ligetőr vidám énekszót hall közeledni.
5: Mondják ki, jó kedvel van tele, madarat fogadhatnak vele. Én előbb a madarat megfogom, aztán lesz a jó kedvre okom. Ujjé, be szépen fütyül a kis madár a fán. Csak ebből semmi hasznom nincsen, komám. Madár a kalitban, és nem a fán. Ott fütyül ő. Hasznomra igazán!
0: kidonolhatta ezt a dalt más, mint a madarász, azaz más néven állatkereskedő. Mert hiszen az üzletének sok kalickájában, kirakatában nem csak madarat árul ő, hanem tengeri malacot, kismajmot, kismacskát, kiskutyát és többek között mókust is.
4: Ha-ha! Madarász koma!
0: Rikkantotta feléje a főcsősz.
4: Jöjjön már ide! Ne haragudjék, hogy föltartom útjában!
0: No, a madarász odajött. A hátán nagy zsák, azon kalickák lógtak. A kezében vállához támasztva egy hosszú rúd. Annak végén tátott szájú háló, hiszen éppen madarat, állatot fogni indult a madarász.
6: No, miben állhatok szolgálatára, föligetőr komám?
0: Kérdezte.
4: Tanácsot szeretnék kérni magától, mégpedig szaktanácsot.
6: Vajon miben?
4: Nézze csak ezt a fát! Nincs rajta semmi. De mégis, mintha valami babonasság fogta volna meg. Csak üljön alája valaki, akkor a fa magától úgy kupán vágja egy-egy gubójával, de rögtön, hogy koppan. Nem hittem volna én sem, ha itt az imént a saját kobakomra nem koppant ez a fráanyag gesztenyefa. Mi lehet ez?
6: Mi lehet? Mindjárt megtudjuk. Bízza csak rám.
0: Vágta rá a madarász, és a gyakorlott szeme már meg is akadt a fatörzsének azon a nagy odúján, aminek belsejében Misi tanyázott nyugodtan. Misi azt gondolta, másszik csak valaki utána a fára. Akkor ő uzsgyé. Már is átszögdel előle a következő gesztenyefára, és onnan a következőre. 10 ember sem fogja előt.
4: Vajon miféle szerzett lappanghatott a fán, aki velünk tréfát űz?
6: Alig, hanem különös.
4: És mégis mi fajtát gyanít?
6: Azt még nem mondhatom meg.
0: Válaszolta a madarász, és sapkáját a feje búbjára tolta, hogy jobban fölfelé fürkészhessen a fára. Majd már is hozzátette.
6: De ne búsuljon csőszkoma, mert nem sokba telik, még megtudjuk.
0: Abban a pillanatban egy nagy, szúrós gesztenye gubó koppant a madarász homloka közepén. Csak úgy sziszent tőle. És egyidejűleg a fáról Misi csúfondáros vihogása is hallatszott.
7: Tudd meg már is!
0: No, de most mi történt? Misi arra számítottám odafönn, hogyha valaki mászni készül a fára, akkor kiugrik az odúból és elmenekül. De arra nem számított Misi, hogy a ravasz madarásznál hosszú rúdra erősített háló van. Nem kell neki fölmásznia a fára, csak a padra kell ugrani a madarásznak, hogy elérje a rúddal az odút, ahol Misi kuksolt, és rácsapja a hálóját a lyuk szájára. Bizony ez történt. Már most Misi mókus az odu mélyén lapulva nem is vette észre a hálót az odu kijáratán, és azt sem hallotta Misi mókus, hogy a fortélyos madarász így szól a főcsősznek.
6: Na most, kedves komám, álljon csak föl mellém a padra, aztán csapjon csak rá a fatörzse akkorákat, amekkorákat bír, de ne sajnálja.
0: A főligetőr erre gyorsan fölkapaszkodott a padra, és csihé-puhét, teljes erejével kezdte csapkodni a fa törzsét, hogy csak úgy rezgett belé, és röpült szerte szét a fakéren. Szegény Misi a nagy csapkodást csak is annak vélt az oduban, hogy most másznak utána a fára. Menten lefülelik az oduban, ha nem menekül. Nosza! Kiugrott az oduból. Azt hitte, azt a kis pókhálószerű valamit elhárítja az útjából, ami az odu száján fityeg. De hát keservesen csalódott Misi. A háló bizony nem szakadt el, csupán engedett Misi taszításának. A következő pillanatban Misi mókus már a háló lecsüngő fenekében fickándozott. Ezt akarta éppen a madarász. Egy-kettő elkapta hálóját a lyukról. Nagyot csavarintott rajta a levegőben, hogy Misi kinek ecmereghessen a háló száján. És ezzel Misi mókus véglegesen a madarász fogja lett. Könnyen, simán nem tűrte persze Misi a letartóztatást. Az nyilvánvaló. Olyan vergődést, vackolódást művelt Misi mókus, hogy a madarász a főligetőrrel alig győzte tartani a hálórudat.
7: Eressenek el! Mit vétettem? Eressenek el! Hát...
4: Csak csinyának jabálásol! Mit vétettél? Először is! Hatósági engedély nélkül birtokoltál lakást magadnak a sejtatér fáján. Másodszor, haigálással is, csúfolódással a köznyugalmat háborítottad.
6: Ugyám, kiskomám, így jár a csintalan hencegő mókus.
0: Biccentett rá vigyorogva a madarász.
1: Mit akarnak tenni velem?
6: Az majd elválik.
0: De már a főligetőrbe sem fért a kíváncsiság, és ő is kérdezte.
4: Mi lesz a sorsa ennek a kis huncutnak?
6: Ajaj, jó dolga lesz neki nálam. Kap egy szép kalickát, kap bele egy forgó kereket, azon tornázhat, amikor tetszik neki, és amíg tetszik. Kap enni, inni, mi kell egyéb?
1: Jaj, eresszenek el! Utálom a fogságot, belehalok! Én belehalok! Nem kell szép kalitka! Nem vagyok én madár! Mókus vagyok! Gyűlölöm magukat! Gyűlölöm!
6: Ne félj! Ha gyűlölsz engem, nem soká gyűlölsz! Majd akad vevőd, az megvesz tőlem és hazavisz. Akkor jobb gazdát is kaphatsz, rosszabbat is, mint én.
0: Misi sivalkodhatott aztán és rugdalózhatott. A madarász vállához támasztotta a hálós rudat, és vitte Misit egyenesen az üzletébe.

0: 6. fejezet. Amikor a madarász hazaért, így szólt a segédjének.
1: Hossa, köcskös, gyorsan ide egy nagy kalickát! A kirakatba tesszük ezt a kis pukkancsot. Remek légtornász ez. Hadd bámulják!
0: A segéd hozta is a kalickát. Misi Mókus akkorra már belátta, hogy hiába való minden vergődés, minden ellenkezés arra nézve, hogy kiszabaduljon a madarász fogságából. Hát inkább körülnézett az üzletben, az új otthonában. Hűha! Micsoda nyüzsgés és zenebona tárult a szem elé. A falakon hazai énekes madarak kalickái sorban fölaggatva. Csízek, tengelicék, pirókok, seregélyek, gerlék, rigók ugrándoztak, fütyültek, tollászkodtak, civódtak, gubbasztottak a kalickákban. De idegen madár is teménytelen volt. Egész sereg kanári, aztán papagájok, kajdácsok. Szabadon is járt egy csomó állat. Sziámi cicák hancúroztak a sarokban, vagy heverésztek, és mosdottak erre is, arra is. Meg hosszú szőrű angóra macskák. Medencék is voltak vízzel tele. Ebben csodaformájú és színű vízi állatok úszkáltak, és nagy tartályokban aranyhalak. Másutt teknősbékák mászkáltak. Misi Mókus, amint ezt a csuda nyüzsgést, locsogást, rikkantgatást bámulta, szinte elfeledkezett már bújjáról. Egy szekrény tetején két kis majom játszott, össze-vissza kúztak, bukfenceztek, emperektek, mint akinek semmi baja, semmi gondja. Mindjárt észrevették Misi Mókust, és ugráltak is feléje ismerkedni, barátkozni. Misi szomszédai egy csomó apró papagáj fülsiketítő lármát csapott a láttára. Csacsogtak, sipítoztak, fütyültek össze-vissza egyszerre. Méghozzá a kalickájukba akasztott apró csöngetjüket és rázták egyre másra, hogy csilingeljenek. És oda kúztak a kalickájuk drótján, hogy lássák Misit. Még kalickájuk tetejéről is lógtak alá, vagy kis hintácskákon hajukázták magukat Misi felé. Közben egyre csipegették a kalickájuk kis vájújából az elességet. Korán sem tűnt úgy, hogy ez a sok madár, állat valami nagy boldogtalanságban élne itt a fogságban. Misi Mókus persze nem békült meg olyan hamar a sorsával, de mert nagyon éhes volt, és közben a segéd az új kalicka vájójába kitűnő eleséget és friss vizet helyezett el, hát neki fohászkodott a jó csemegének. A papagájok ez alatt hiába érdeklődtek tőle afelől, miként és honnan került ide, és hogyan érzi magát. Csak mikor már alaposan belakott Misi Mókus, akkor volt hajlandó szóba ereszkedni a szomszédaival. Őszintén elmesélte kíváncsiskodásukra, hogy ő a szabad erdőből szökött meg, és hogyan fogta el a madarász és a ligetőr a sétányon, és hogyan hozták ide. Hát Misi még be sem fejezi a tudósításait, a papagájok olyan csivitelésbe, olyan viháncolásba fognak a szavain, hogy Misi csak ámul. Mi leli ezeket? Miket is nem hazudik nekünk ez a buksi szörpamacs? Elment neki az esze, és a miénket is el akarja csavarintani. Miket nem akar ez elhitetni velünk? Na persze. A papagájok egytől egyig itt születtek az üzletben. Fogalmuk sem volt másféle világról, mint amit az üzletben tapasztaltak meg a kirakatablakból láttak. Nekik az nevetség, hazugság, képtelenség számba ment, hogy a mókusok az erdőn maguk szedik és gyűjtik eleségüket a fákról. Így vihogtak rajta. Nem a madarász adja be a mókusoknak a kalickába a táplálékot? Még ilyet? Milyen kalicka az erdő? Hát még olyan lehetetlenségen hogyan hahotáztak a papagájok, hogy az erdőben záporeső, villámlás, dörgés, szélvész van, és ettől el kell bújni, mert a szabadban ez igen kellemetlen. Micsoda kalicka! Micsoda üzlet az erdő, amiről ez a mókus beszél, hogy ő ott lakott sok mókus társával. Misi Mókus mindjárt észlelte, hogy ilyen buta, tapasztalatlan néppel, mint ez a papagájhad, végleg nem lehet értelmesen társalogni. Tehát elfordult tőlük. Talál ennél különb szórakozást is magának. Csak ugyan. Misi Mókus már is felfedezte, hogy a kalitkájának felső részén egy szép, nagy, fogacsos kerék van. Hopsza! Rászökkent. A kerék olyan könnyen pördült egyet, hogy az tiszta öröm volt. Hajrá! Misi a keréknek egyik fogáról a másikra szökkent. A kerék egyre jobban pörgött vele. Erre Misi 2, 3, 4 kerékfogat is átugrott, és így a kerék már szélsebesen pörgött. Még annak is elállott a lélegzete, aki ránézett. Mitogadás, ez pompás mulatság volt. Misi mihamar beletanult. Előre, hátra, lassan, gyorsan, egyenletesen, szaggatottan hajtotta a kereket, akár csak egy karmester vezényli az ütemet a zenekarnak. Ni-ni-ni! Az üzlet előtt megállt egy-két járókelő, hogy figyelje Misi Mókust. Nevettek, mutogattak egyre többen az utcán a kirakatra. Felnőttek, gyerekek egyaránt mulatságot találtak Misi mutatványaiban a kereken. Csődület támadt a járdán, elakadt tőle a forgalom. A madarász nagy élvezettel szemlélte Misi sikerét. Összekacsintott a segédjével, és így szólt.
1: Hamarost vevőre akar ez a mókus biztos?
0: Még ki sem mondta ezt a madarász, egy kocsi állt meg az üzlet előtt. A kocsiban egy kövér kisfiú ült apjával. A kisfiú észrevette Misit, és rögtön tapsolni, újongani kezdett a gyönyörűségtől, majd így könyörgött apjának.
2: Apukám, vásárold meg nekem ezt az édes kis mókust. Ha megkapom, mindig jó leszek. Megígérem.
1: Jól van, fiacskám.
0: Felelte az apa mosolyogva. Kiszálltak a kocsiból, és benyitottak az üzletbe. Hetedik fejezet.

0: 5 perc sem telt bele, a madárkereskedő eladta Misi mókust az előkelő vevőnek. Kalickástól kivitte a segéd Misit a kocsira, és elhajtottak. Ez már este felé történt. Mire Misi mókust kalickájával együtt új gazdájának lakására szállították, egészen sötét lett. Új lakóhelyén nem volt más társasága, mint a háziak, vagyis a kisfiú, az édesapja és az édesanyja. Misi kalickáját egy állványra tették az egyik szoba sarkában. Ellátták eleséggel, és magára hagyták. A villanyt persze egyidejűleg lekattintották a szobában. Legfőjebb a másik világos szobából szűrődött át némi fény Misihez. Hát Misi jobb híján a szomorú, magányos rabságban megvacsorált, majd szundikálni kezdett. Ám de a másik világos szoba villanya egyszerre kialudt. A háziak befejezték a vacsorát, és átjöttek abba a szobába, ahol Misi gubbaszkodott a ketrec sarkában. A villanyfényre fölriadt a szunyókálásból, de nem tartotta érdemesnek megmozdulni, tornászni és ugrálni. A kisfiú odament hozzá, és nagyon nyájasan megállt a kalickánál.
1: No, mi van veled, kismókusom? Hisz úgy szeretlek. Úgy örülök, hogy apukám megvet nekem.
2: Annál kevésbé örülök én,
0: motyogta Misi, de nem mozdult. A kisfiú édesapja és édesanyja is odament közben a kalickához.
3: Ne zavard, fiacskám, a kis mókust. Látod, hogy alszik? Talán fáradt?
4: Úgy van. Hagyd szívecském ezt a kis ugribugrit. Gyere az ágyacskádba.
3: Majd reggel játszhatsz vele.
0: De hát a kisfiú rakoncátlankodni kezdett.
1: Nem akarok még lefeküdni. Azt akarom, hogy ugráljon nekem, mint a kirakatban. Hozok egy botot, és megpiszkálom.
3: Azt nem szabad, fiacskám. Megharagszik a kis mókus, ha durván szurkálod.
0: Hát bizony, Misi mókus, amikor hallotta, hogy a kisfiú nyaggatni akarja, egyszerre megmozdult, és a fogát vicsorította.
2: Vigyázz, ne piszkálj, mert még megbánod.
0: A kisfiú édesanyja engedékenyen szólt az elkényeztetett gyerekhez.
4: Jó, maradj itt kisé a mókusod mellett. De ne bántsd, csak szépen beszélges vele.
1: Na, ugrálj egy kicsit!
2: Azért se!
0: Kuporodott össze Misi.
1: Miért nem ugrálsz?
2: Mert utálok itt lenni. Eressetek szabadon!
0: Azzal körüljárta a ketrec alját, merre lenne alkalmas rés, amit kitágíthatna. Persze, a szökés járt az eszében.
1: Ó, csak nem akarsz engem itt hagyni, amikor annyira szeretlek.
2: De bizony!
0: Hirtelen fölágaskodott. Két kis mancsát fölemelte, és szeme villogott.
2: Nem akarok itt maradni! Meg akarom keresni az örökké termőfát, és ott szabadon, boldogan akarok élni!
1: Már ágaskodik!
0: Ujjongott a kisfiú, míg apja és anyja nevetett Misi erélyes mozdulatain.
2: Eresszetek szabadon!
0: Kiabálta most már Misi, kalitkája rácsához nyomva fejét. A kisfiú hirtelen odadugta mutató ujját a rácshoz, hogy megrémítse Misit.
1: Ugye, te csúnya! Tudnál te ugrálni, csak nem akarsz! Makacs vagy!
0: Misi mókus abban a pillanatban kidugta mancsát a drót között, és jókorát karmolt a kisfiú ujján. A fogát is vicsorította. Meg is harapta volna a fiacska kezét, ha a feje kifért volna a drót között.
1: Ajajajajaj! Ez egy gonosz vadállat!
3: Ugye, ugye? Figyelmeztettelek, hogy addig ne nyúlj a kis mókushoz, amíg meg nem szelidül. Most megkaptad a magadét, megérdemelted az engedetlenséged miatt.
4: Úgy van. Most érd be ezzel, és gyerünk lefeküdni!
0: A nyafogó kisfiút kivezette édesanyja szobából. Az édesapja pedig fogott egy nagy fehér asztalkendőt, és Misi mókus kalickájára terítette.
3: Aludj, te kis vadóc! Majd a jó bánásmód megszelidít.
2: Majd, ha fagy, teszek róla, hogy ne tartsatok fogságban.
0: Mondta erre Misi az asztalkendő alatt a sötétben. Mert közben hieszelte, hogyan menekülhet el a ketrecből. A ketrec fából készült alján felfedezte, hogy egy helyütt puhább, tarkább a deszka. Sőt, ugyanott egy repedés is van. A fához jobban ért a mókus, mint akár a legjobb asztalos, hiszen a fákon él. A mókus foga pedig olyan, mint a legjobb favágó szerszám. Hegyes, mint a tű, erős, mint az acél. Rip-rop, a legkeményebb dió mogyoró csak úgy törik szerte a mókus foga között, mint a tojáshéj. Hát Misi mókusnak, amikor egyedül maradt a sötétben, Gyermekjáték volt elkezdeni a puha deszka hasadékánál a rágcsálást, és akkor a lyukat kikerekíteni magának, amin kimásszon a ketrecből. Egy-kettőre ott tartott, hogy a ketrecből a szobába jutott. De hova, és hogyan jut ki innen? Mert a szoba sötét volt, és se ajtaja, se ablaka nem volt nyitva, csak éppen a másik szoba felé nyíló ajtó. Csak hogy ott a háziak aludtak. Kékvilágú éjjeli lámpa vetett haloványfényt a szobára. A hálószoba ablaka azonban nyitva állt. Ezt Misi Mókus már előbb kikémlelte.
5: Hová nyílik az ablak? Vajon újabb csukott szobába-e? Újabb börtönbe?
0: Surranjon ki rajta! Füleljék le újra a lakásban? Tegyék szigorítottabb őrizetbe? Mit tegyen? Mit tegyen? Egyszerre remek eszméje támadt. Lerángatta a ketrecéről a nagy fehér asztalkendőt, magára terítette. Annak az oltalma alatt indult Misi Mókus a gyenge világítású szobába. Keresztül osont a szobán az ablak felé, a fehér asztalkendő alatt. De az ablak párkánya magasan állt, és akkorát nem képes ugrani egy kis mókus, hogy elérje. A puszta falon pedig nem lehet körömmel fölkapaszkodni, mint a fakérgén. Az ablak mellett egy szék állott. Ha arra fölugrik, egy újabb ugrással eléri az ablakpárkányt. Már föl is szökkent Misi a szék ülőkéjére, hátán a fehér asztalkendővel. Onnan újabb lendülettel a szék karfájára ugrott. A szék fölborult. Akkora zajt ütött, hogy a háziak ilyetten riadtak föl álmukból. Az ágyban felülve rémüldöztek.
1: Mi lehet az?
0: De Misi Mókuson szerencsére ott maradt a fehér asztalkendő. Elszánta magát. A fölborult székről felszökkent az ablakpárkányra. Hopp! Már rajta is guggolt. Elkészült rá, hogy a háziak kiugranak az ágyból. És ha eltéveszti az ugrást, akkor vége van, újra elfogják. Óvatosan szedte össze erejét az ugrásra. De mi történt? A háziak nemhogy kiugrottak volna az ágyból, de egyikük rémülten suttogta a másiknak.
6: Nézd oda! Kísértet lopozott a szobánkba fehér lepedőben. Búj a paplan alá!
0: Úgy is tettek. Erre aztán Misi vígan, bántatlanul, nyugodtan szökkent a nyitott ablakba. Onnan pedig lepedőjét lerúgva magáról, leugrott. Hová is? A ház folyosójára. Ott már a csillagos, holdvilágos ég ragyogott fölötte. A szabad folyosó majd csak elviszi valahová. A nagy házból csak kijuthat a szabadba egy ügyes kis mókus.

0: Nyolcadik fejezet. Misi Mókusnak az adta vissza a szabadságát, hogy egyes emberekben oktalan, babonás hiedelmek lakoznak. Most ide-oda szaladgált a holdvilágos éjben a hosszú folyosón, hogy kifürkészze, merre juthat ki a házból. És ez nem volt éppen tréfa dolog. A folyosó a harmadik emeleten húzódott végig, a ház belső fala körül. Az udvarra úgy tekintett le Misi Mókus a folyosó rácsa alól, mint egy óriási mély kútba. Ha lezuhan, biztosan a nyakát töri. A lépcsőn lejutni persze nem tűnt biztonságosnak. A ház sok-sok lakójának ablaka még itt-ott világos volt. A lépcsőn egyre másra léptek hangzottak, és Misi Mókusnak minden percben el kellett bújnia a folyosón álló nagy szemetes kosár mögé. Tanakodott, hogyan ér le az udvarra. A kapu csukva, csak nappal nyitják ki. Akkor meg a forgalmas utcán csípik el, ha sikerül is kisurranni az udvarról az utcára. Közben múlt az idő. A ház világos ablakai közül egyre több sötétedett el. A mozgás, a zaj mind kevesebb lett az éjszakában. A holdvilágos csöndben Misi Mókus még mindig ott kucorgott a harmadik emeleti folyosón. A falhoz lapult, készen arra, hogy visszabújik rejtekébe a szemetes kosár mögé, ha valami neszez. Puff! E pillanatban olyan tompa puffanást hallott maga mögött, mintha pamutgombolyogot ejtettek volna le valahonnan. Hát egy círmos cica ugrott le a folyosó végi ablakból. Egy macskától azonban nem ijed meg egy derék mókus. Misi meg sem moccant. Várta, hogy mit tesz a cica. Észreveszi-e? Nem-e? Közeledik-e? Nem-e? De a cica nem vette észre Misi Mókust, hanem a negyedik emeletre vivő lépcső felé iramodott. Misi Mókus megindult a lépcsőn fölfelé a cica után. Fölértek a negyedik emeletre baj nélkül. Ott még egy kulipintyóféle építmény szögellett ki, azután a tető következett kéményekkel, és a tetőre vaslajtorja vezetett. Ezen iramodott föl a cica. Misi Mókus utána, de a cica hirtelen eltűnt, s Misi Mókus magába maradt a tetőn. Rögtön azt nézte, hogyan lehetne eliszkolni erről a helyről. Körös körül futotta a háztetőt, mindenfelől szédületes mélység tátongott a szemébe. Hát most innen hová, te szegény Misi Mókus? Néni, a háztető egyik csücskéből óriási vörös téglás kémény meredezett a holdvilágos ég felé. A kémény oldalán pedig hágcsó vitt lefelé. Misi Mókus szíve megreszketett az örömtől. Éppen ott, ahol a hágcsó szögben megtört, hogy az egyik emelet teraszára vigyen, óriási platánfa koronája hajolt a falhoz. Mi a légtornászok legügyesebbjének egy mókusnak átugrani egy lépésnyit a vashágcsóról a megszokott fára? Két perc se telt el, Misi Mókus már a platán ágai között cikázott, össze-vissza. Hanem a platánon sem szerzett jobb tapasztalatokat, mint a vadgesztenyefán. Szállást még csak tűrhetőt talált volna rajta, de aztán megízlelte a fa tüskés gyümölcsét. Ez még rosszabb ízűnek tetszett a vadgesztenyénél is.
1: Hát ez nem kellemes tanyahely,
0: vélekedett Misi. Amint ezt megállapította, észrevette, hogy egy óriási fatörzsekkel magasra rakott tehergépkocsi áll meg a ház előtt. Misi gondolt egyet. Ha ez az óriási kocsi idejött, bizonyára el is megy innen. A nagy fatörzsek közt remek búvó helyet kereshet magának, aztán rábízza a sorsra, hová kerül el a nagy gépkocsival. Már mászott is lefelé a platáról. Hamarosan felkúszott a gépkocsira. Ott aztán a nagy fatönkök között talált egyet, aminek a belsejében odutátongott. Elhelyezkedett benne, és mihamar szendergésnek adta át magát. Félálmában érezte, hogy új otthona rászkódni kezd vele, de ez nem zavarta Misit. Nyugodtan szundikált tovább.

0: Stúdió.
1: Jó reggelt kívánok a Hungaro Stúdióból. Ma élőben jelentkezünk, vasárnap reggel van, itt van velünk Dia és...
2: Niki,
1: jó reggelt, Niki.
3: Jó reggelt.
1: Ma folytatjuk a Mesterségem címere adássorozatunkat, amiben különböző magyar emberekkel beszélgetünk, akik Felső Ausztriában élnek, és egy-egy bizonyos szakma képviselői itt Felső Ausztriában. Niki például...
2: Fordító.
1: Fordító és tolmács? Vagy hogy?
3: Igen, fordító és tolmács, illetve biztosítási tippadó, tehát biztosításokkal kapcsolatban adok tippeket, illetve egy konkrét céggel vagyok szerződésben, közösen dolgozunk.
1: Értem. Szóval ma Nikivel fogunk beszélgetni, úgyhogy most szóljon egy kis zene, és utána várunk mindenkit vissza a mikrofonok elé. Vagyis hát a
2: rádió elé.
1: A rádió elé.

0: Molnár Ferenc Karamell után újra itt vagyunk a stúdióba Diával és Nikivel, úgyhogy át is adom Diának a szót.
1: Oké, jó reggelt újra. Honnan érkeztél, hova cseperedtél fel? Elmondod nekünk?
2: Üdvözlök minden hallgatót. Én Béres Nikolát vagyok, és Budapesten születtem. Ott is éltem jó pár évig, majd a szüleimmel Bécsbe költöztünk, ahol aztán a bécsi, tehát bécsi óvodába, illetve általános iskolába jártam. Ezután szüleim úgy döntöttek, hogy aztán visszatérünk Budapestre, tehát felnőtt koromig teljesen Budapesten éltem aztán.
1: És hogy kerültél ide Ausztriába?
2: Ausztriában mindig is vissza szerettem volna térni. Tehát úgy már 16 évesen otthon tudtam, hogy biztosan vissza fogok jönni. Aztán az életutam úgy alakult, hogy először Németországba mentem, Észak-Németországba, ahol majd 5 évet éltem, és most 5 évvel ezelőtt viszont a férjemmel úgy döntöttünk, hogy közelebb szeretném Budapesthez költözni, és ezáltal így Felső Ausztriára esett a választás.
0: Egy fokkal közelebb van a Duna, azért mégiscsak.
2: Igen.
1: Lecsorogunk.
2: Azért igen, az 1400 kilométer, 1500 kilométer után maga most ez a 440 turván, azt mondom, hogy felüdülés.
1: Tehát. Ez egy kellemes utazás.
2: Igen.
1: Hazáig. És hogyan lettél fordító? Azt, itt cseperedtél részben?
2: Igen, már Németországban kirajzolódott, tehát nagyon sokan mondták azáltal, hogy alapítottam egy Facebook csoportot, ott a környéki magyaroknak, azzal a célra, hogy a magyar közösséget így összekovácsoljuk, ugye mindig keres mindenki esetleg egy magyar fodrász, vagy a más szegmensekből ugye szakembereket, innentől kezdve ugye meg akkor még nem volt ott fent semmilyen jellegű csoport ott a környéken, tehát abban a pár kilométerben, és akkor megalapítottuk. Azáltal ugye egy olyan közösségi szerepvállalást kezdtem el, ami által sokan megkerestek. Tanácsokkal, információkkal mai napig kerestek meg, és már akkoriban mondták, hogy hát mivel ugye a német nyelvet nem, tehát gyermekkorom óta elkísért, Magyarországon is német tagozatos német nemzetiségi iskolába jártam, tehát a szüleim ügyeltek arra, hogy azt a nyelvtudást, amit írásban és szóban Bécsben megszereztem, azt ugye ne veszítsem el.
0: Ez de jó, ez mennyire fontos dolog.
2: Egy nagyon jó neves iskolába kerültem, mondanám úgy, tehát az iskolába jártunk országos versenyekre, földrajzversenyeket nyertünk országos szinten. A szinten tartás nagyon fontos. Még ha az ember haza is tér, attól függetlenül úgy gondolom, illetve maga, mint fordítói szakmában vagy szegmensben is úgy gondolom, hogy folyamatosan tanulni kell. Tehát olyan nincs. Szókincsfejlesztés életünk végéig, ha csak a magyar nyelvet nézzük, akkor éppen amilyen szegmens, amilyen szakterületen elkezdünk tevékenykedni, ott fejlődni kell. Tehát
0: megváltozik a nyelv is, ugye minél több új dolog kerül bele.
2: Igen, akárcsak a most nézzük a mostani helyzetet, már most nagyon sok olyan fogalom került a köztudatba, ha csak a magyar köztudatot nézzük, ami eddig nem volt, nem használtuk ezeket a szavakat.
1: Vagy akár a COVID miatt.
2: Igen, pont arra gondoltam, tehát hogy a COVID miatt elképesztő olyan szavakat ismertünk meg, amiket eddig talán hallottunk már, de nem használtuk. A német nyelv meg ugye maga a szeretete megvolt kiskorom óta. Ahogy itt, tehát Ausztriában azért kezdtem úgymond el, mert kisgyerekes anyukaként elképesztően nehéz volt visszakerülni a gyes után a munkavilágába. Én próbálkoztam, de a férjem munkaidőbeosztásából fakadóan egyszerűen nem lehetett összeegyeztetni.
1: Igen, ez nem ismeretlen probléma.
0: Igen,
1: anyukák számára.
0: Egy kisgyerekes, meg szülőknek úgy egyáltalán, abszolút. Mert ugye az egy dolog, hogy az anyuka van a gyerek, vagy hogy az egyik dolog, hogy egy szülő a kisgyerekkel van, és a másik meg dolgozik. Tehát, hogy most anyuka vagy apuka, tök mindegy.

0: De hogy a szülőfelekről beszélünk, mert nálunk meg pont fordítva
1: igen,
0: volt.
1: Igen, igen.
2: Férjem is ugye reggeltől estig. Innentől kezdve vele úgy mond számolni, hogy akkor ő is valahogy ugye ki tudja venni a részét, akár elhozatalban elvitel. Ebben ugye nem igazán. És én próbálkoztam, plusz meg az, hogy a anyukaként tudjuk, tehát a gyerek beteg lesz. Na most ezt ugye teljesen mindegy, hogy milyen országhatár lépünk át. Nyilván munkáltatóként nem feltétlenül mindenki tud úgy együttműködni, hogy azt mondja, hogy hát most beteg a gyermek. Ez mindenhol így van, tehát nincs másképpen így sem. Ebből fakadóan tavaly úgy döntöttem, hogy akkor jó. Ez egy kettőség amúgy, tehát fordító tolmácsként megvan az a fajta szabadság, flexibilitás, hogy bármikor, azt gondolják, hogy bármikor, de aztán mégsem bármikor, mert ha a hétvégén van szükséged rá, tehát SOS, akkor viszont az ügyfelek számára elérhetővé kell, hogy tedd magad, és akkor ez a kettőség, ez tetszik, tehát ezt szeretem benne.
1: Említetted, hogy megkerestek problémákkal, vagy nehézségekkel, amiben segíthetsz nekik fordítani. Mesélsz néhány példát, hogy milyen esetekben fordítottál?
2: Ugye mindenkinek megvan a saját maga kis sorsa élete. Amit én nagyon fontosnak tartok ebben a szakmában, az a bizalom. Tehát amikor egy ember hozzád fordul, és teljesen mindegy, hogy az egy orvosi időpont, vagy egy hivatalos okmánynak a tehát abban segítek ugye kitölteni, ha esetleg nem ért szavakat, az egy bizalmi kapcsolat. Nehézségek, amikor alkalmazott munkaviszonyban voltam, akkor is úgy gondoltam, hogy mindig a megoldáson gondolkoztam. Tehát több évig dolgoztam ügyfélszolgálatosként, mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy az kevés, hogy valakinek van egy stabil nyelvtudása ahhoz, hogy fordító legyen. Tehát ahhoz kell egy olyan fajta motiváció, ügyfélközpontúság, ügyfélkezelési tapasztalat, hogy azt mondd, hogy igen, én ezt a feladatot megtudom, illetve tudom az utat hozzá, hogy hogyan oldom meg. Nehézségek bürokráciában természetesen, tehát mindenhol vannak, előfordulnak, viszont a kulcs hozzá, hogy azt meg is tud oldani, ahhoz szerintem kell az a fajta rutin. Meg azt, hogy a saját képességeidhez mérten tudd azt elvégezni, és azt vállald be, amit tudsz. Nagyon sokan túlvállalják magukat, én úgy gondolom.
0: Ez rettenetes önkritikát igényel akkor, ugye?
2: Mindenféleképpen, illetve azt, hogy fejlődjek. Tehát, hogy azt mondjam, hogy oké, rendben, lehet, hogy akkor ezt nem vállalom el. Ugye nekem is vannak céljaim mindenféleképpen, a jövőre nézve is, akkor azt mondom, hogy akkor viszont fejlesztem magamat. Mert hogy egy hatalmas felelősség. Tehát amikor én elmegyek egy orvoshoz, akkor ott, ahogy saját magamnak is elintézném a kis dolgaimat, vagy a hivatalban, ha bejelentkezek egy lakcímre, akkor tudnom kell, tehát úgy végzem el az ügyfeleim számára is azt a feladatot, azt a megbízást, hogy saját magamnak is. Mondjuk én maximalista vagyok, tehát ez jó is, meg sokan azt mondják, hogy nyilván nem is, tehát elképesztő elvárásokat támaszt az ember saját magának. De viszont olyat nem vállalok el, amit azt mondok. Tehát akkor viszont tovább irányítom arra a megfelelő területre, ahol ennek helye van.
0: Mi volt a te legkalandosabb fordításod eddig?
2: Hát voltak.
0: Mesélj, nagyon kíváncsi vagyok.
2: Konkrétan ugye azért adatvédelmi okokból az is nagyon fontos, tehát például az ügyfeleknél mindenféleképpen ugye aláírunk. Elképesztő sorsok vannak. Az emberek nem tudják elképzelni amúgy, hogy mennyi jó és tapasztalt szakemberünk van így szerte. Tehát tudok Németországról is azért tapasztalatot hozni, Németországból, illetve innen Ausztriából is, hogy mennyi jó szakemberünk van a világban. Voltak kalandosak, tehát volt részem egy szülésnél is jelen lenni.
0: Egy szülésnél?
2: Igen.
0: Mint fordító.
2: Mint fordító, igen, mivel úgy alakult, hogy mégiscsak külföldön történik meg a babának a világra jövetele, innentől kezdve ez egy ilyen hirtelen történet volt, de ott is igen, tehát azért egy szülés, tudjuk anyaként, hogy azért az, az...
1: Az nem piskótáznak, hát lássuk be.
0: Hát ennek közben pont ez az a rettentő bizalmi dolog is, ugye, amit említettél, hogy...
2: Hatalmas hát... bizalmi dolog. De már én úgy gondolom, akár csak egy megfázással, ha ő rád bízza magát, és bízik abban, hogy te tudsz neki nyelvileg segíteni, vagy akár, ha csak felírnak egy gyógyszert.
0: El kell, hogy higgyen neked, hogy azt a gyógyszert arra írták ki, amire ő szerette volna, ugye?
2: Igen, meg hogy én azt el tudom úgy az orvosnak mondani, hogy ő neki valójában mi a baja. Uh-huh. Ez mindenféleképpen mindig felkészülést igényel, ha csak az orvosi világot nézzük, vagy hát a tehát az a mindenféle gyógyítási területeket, ott is elképesztő mindenféle szegmens, a kategóriák vannak éppen fülorgégészettől kezdve, vagy a személyzettől kezdve, innentől mindig fel is kell készülni.
0: Plusz emlékszem, hogy egy orvos is volt nálunk, hogy a vendégség, vagy a nőgyógyász, és ő is mesélte, hogy nagyon fontosak ezek az apró információk, ugye, amit, hogyha te nem vagy jó nyelvileg, akkor ezek ugye el tudnak úszni, vagy nem mondódnak ki, viszont neki rettentően fontosak lehetnek ahhoz, hogy felállítsa a diagnózist, vagy meg tudja pontosan határozni, hogy akkor mi is van. Úgyhogy ebből a szempontból azt érzem, hogy nagyon fontos az is, hogy tényleg egy olyan bizalom legyen köztetek, hogy pont ezeket azt hiszem, hogy nem fontos az orvosnak, de mégis mondom, hogy én azt érzem, hogy vagy úgy éreztem magam, hogy és közben meg egy nagyon fontos információ lenne a diagnózis felállításához.
2: Igen, pluszban még, amit fontosnak tartok, hogy az előtörténetünket hozzuk magunkkal. Tehát ha ezzel a bármilyen betegséggel kapcsolatban már otthon volt, akkor ezt a fajta előtörténetet otthonról, mint akár orvosi lelet, mindenféle feljegyzés, ami ezzel kapcsolatban már egyszer valaha történt egy orvosnál, azt mindenféleképpen hozza az ember magával külföldre, mert abból is nyilván tud az itteni orvos is dolgozni.
0: Igen, mindenképpen.
1: Most arra gondoltam, hogy ugye egy panasz, azt még önmagadnak is néha nehéz összeszedni, hogy mi is konkrétan a bajom, most hol fáj, miért fáj, és abban a helyzetben beleképzeltem magam, hogy ezt továbbadni akár neked, egy fordítónak, aki továbbadja ugye az orvosnak, hogy én mikor kerülnék ilyen helyzetbe, még nem használtam fordítói segítséget, de valószínű, hogy egy műtét esetén például bármennyire is úgy érzem, hogy tudok németül, mégis azt mondanám, lehet, hogy azt mondanám, hogy szükségem van egy extra segítségre, hogy teljesen biztosan azt az ellátást kapjam, amiben nekem éppen akkor szükségem van.
0: És de nem csak a műtét, most visszatérek erre a szülésre, mert ez is egy annyira olyan egy olyan eset. Nekem például úgy meg se fordult a fejembe, de amikor tényleg ott voltam, ott szülni kell, hát voltak helyek, ahol én is így azt gondoltam, hogy ezt hogy mondjam el németül, mert aztán csak megoldottuk, csak kibújt mind a három, de azért nem akkora őrült ötlet, azt gondolom.
1: Nem, én is az elején arra gondoltam, hogy valószínűleg akkor fordulnék tolmácshoz, ha nagyon nem menne a német. De aztán rájöttem, hogy nem csak akkor fordulnék, hanem ha magamban bizonytalan vagyok, akkor is fordulnék. És...
2: Volt már el példa, hogy csak azért voltam jelen, miközben hallottam az ügyfelet beszélni, és miért vagyok itt, tehát, hogy...
0: Volt ilyen is.
2: Igen, mert hogy amúgy teljesen, tökéletesen de elmondta.
0: Akkor, de ez pedig akkor a te dicséreted, hogy azt a bizalmat vitted magaddal, ami megerősítette benne, hogyha esetleg ő mégse tudna, akkor te itt
2: akkor
0: vagy.
2: Akkor ott vagyok, igen, a háttérben, és ha szükség van rá, akkor... Akkor de mondom, tehát tökéletesen beszélt, és nem lett volna rám szükség.
0: Na, akkor pihenjünk, zenéljünk egyet, és meghallgatjuk a New Level Empire-től és Majkától az újraúton.
2: Igen, a kislányomnak küldeném, hogyha lehetséges.
0: Persze, hogy lehetséges.

0: Még mindig vasárnap reggel, még mindig itt a Rádió Fróban Nikivel beszélgetünk fordításról, tolmácsolásról. Eddig elmondtad, hogy honnan érkeztél, hogy jutottál idáig. Mesélj arról, légy szíves, hogy mi az, amit szeretsz a munkádban, mikor érzed magad sikeresnek?
1: Azt a kettőséget szeretem. Tehát a szabadságot, ugyanakkor a szabadságot, illetve azt, hogy mégis kötött. Tehát több összetevős, ugye sokrétű a munkám. Valamikor ugye leülök, és ha nyomtatványokat töltünk ki, akkor ugye az egy monotonabb, vagy egy dokumentumnak a fordítása sokkal monotonabb, mint hogyha mondjuk elmegyünk személyesen az ügyféllel bármilyen ügyintézésre, amihez ő segítséget kér. Ez a fajta változatosság, ez nagyon tetszik. Amit nagyon szeretek, hogy az emberek hálásak, illetve én is tudunk a mai világban még köszönömöt mondani, és ez a fajta háló, vagy ha megérkezik egy ügyfélnek az újszülött kisbabájáról a képe, és az ember egy kicsit részévé tudja tenni. Nőként meg végképp, tehát ugye sokkal érzelmi síkon, érzelmi alapon működünk innentől kezdve. Ez a fajta, meg nyilván, tehát amikor sikerül egy ügyet akár a nehézségekkel kapcsolatban, még sokszor munkaadókkal akadnak ugye problémák. És amikor mondjuk sikerül ezt megoldani, és az ügyfél elégedett, és a több hónapja vár akár egy megoldásra, és ez sikerül ugye megteremteni, az hatalmas motiváció is egyben, illetve elégedettség. Illetve egy visszaigazolás, tehát mindig is emberekkel foglalkoztam, mindig is ügyfélszolgálaton, voltam többféle területen, tehát telefonos személyes levelezési osztályon is. Mindegyiknek megvan a szépsége, és azért ezt a munkát, amit most végzek, amit ugye úgymond hivatásként választottam, ez pont ezt a változatosságot. Tehát van, hogy leveleket írok, van, hogy telefonálgatok, van, hogy pedig személyesen, tehát úton vagyok, és akkor így tudok dolgozni.
0: Említetted, hogy rugalmas az időbeosztásod, de van-e fix időbeosztásod? Tehát, hogyha mondjuk péntek este keres meg valaki egy problémával, akkor meddig vár a válaszra, vagy van, hogy azonnal reagálsz? Vagy van egy ilyen számodra, mikor van a nyugalmas időpont, amikor a munka nélkül?
1: Van egy prioritási sorrend. Tehát azt mondom, hogyha SOS, és történt egy autóbaleset, akkor felülem szombat este is. Pontosan tudják az ügyfeleim, hogy mikor és milyen keretek között. Vagy ha úgy van, hogy most nekem is ugye család, tehát ugye van családom. Innentől kezdve szólok előre. Tehát én szeretek előre tervezni. Maga az ügyfél időpontokat is előre, minimum egy másfél-két héttel. És ugyanígy az én fordítási munkáimat, tehát amikor ugye elvonulok, és azt a jellegű munkát kell, hogy elvégezzem, arra is szánok időt, és előre betáblázva, amit vállalok, azt azzal a határidővel. Tehát pontosan betartva, én is úgy szeretném. Teljesen mindegy, hogy hova megyek el, ha én megbízok valakit, akkor szeretném, hogy azt úgy, ahogy ő elvállalt, azt úgy el is végezze. Ezért mondom, hogy ez ilyen kettős dolog. Tehát igen, van, hogy ügyeletben vagy, de pontosan alapból hétfőtől péntekig működöm, de volt már példa természetesen szombat-vasárnap. Illetve most, ha olyan jellegű, tehát, hogy jön egy üzenet, amire tényleg fél perc alatt és nem szükséges ahhoz, tehát ha csak információ, mert valahogy csak információkat szeretnének az ügyfelek, vagy nem ügyfelek is, még nem meglévő ügyfelek, természetesen igyekszem minél hamarabb. Legalábbis én szeretem, ha velem is ugye időben. Lehet, hogy fontos. Tehát amiről már beszéltünk, sok információt úgy gondolunk, hogy nem fontos. Annyi információ zúdul ránk, hogy sokszor szelektálni az információk között. Lehet, hogy számodra úgy gondolod külső szemlélőként, hogy nem fontos, de neki elképesztően fontos, hogy megkapja azt időben.
0: Most végig gondoltam, hogy miket érintettünk. Volt egészségügyi témakör, most volt ez a baleset, ez számomra, azért az tényleg meglepő, hogy tényleg történik valami, és kell egy segítő fordító. Mi volt még?
2: Volt maguk a fordítások, volt, ugye, amit igen, csinálsz, tehát a dokumentum,
1: a papír. Igen, amihez ugye, tehát ugye pecsétes, hiteles fordítóként még ugye nem tevékenykedhetem, nem is tevékenykedem, az szerepel a céljaim között, tehát vannak rövid és hosszú távú céljaim. Az szerepel, hogy azt a vizsgát le szeretném mindenféleképpen tenni.
2: Ez egy vizsgához kötött itt Ausztriában?
1: Igen, egyébként? Természetesen. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy egy pecséttel, ugye maga ez a pecsét, ez a hágai pecsét, tehát ez egy nemzetközi jogalapon működő, amit ugye nemzetközileg több országban elfogadnak. Viszont van, amikor ugye nincs szükség pecsétes fordításra, ebben az esetben ugye tudok én is segíteni. Végeztem már honlapfordítást, például elektromos biciklik, az is egy érdekes, mert kvantum fizika, tehát hogy az megint egy olyan szegmens.
0: Igen, itt már értem a felkészülést, átugrani mondjuk egy terhességből egy biciklis témakörbe. Gondolkodtam is, hogy mi hogyan készülsz fel, de gondolom úgy, hogy abban a témakörben akkor utána olvasol, vagy igen. Van valami speciális módszered?
1: Hát erre ugye van már egy régen valószínű, hogy ugye bementek a könyvtárba, sajnos már egyre kevesebben használnak nyomtatott sajtot, könyveket.
2: Mi még szeretjük.
1: Az online könyvtárat is használom, illetve megvannak már bizonyos oldalak, nyilván ahol akár a kvantumfizika, tehát autóalkatrészes honlapot is fordítottam. Ez mondjuk annyira nem áll távol tőlem, mivel a férjem autószerelő, mondtok, ez az évek alatt valami ragadt rám.
0: Az olajfoltokon kívül.
1: Egy kevés, azt mondom, hogy azért nem annyira ismeretlen.
2: A szakzsargon, ugye?
1: Igen.
0: Lenne baj. Nálam.
1: Azért mondom, nagyon sok különböző terület van. Tehát én úgy gondolom, teljesen kiaknázatlan.
2: Van kedvenced? Tehát van egy olyan terület, amire azt mondod, hogy ezt nagyon szívesen csinálom?
1: Kedvencem az mindig a személyes. Az egy sokkal számomra is emberibb, inkább úgy mondom. Nyilván száraz egy, tehát akár ha megnézzük könyvelőként is az ember számokat, tehát a fordítás is az nyilván más hangulatot igényel, mint a személyes.
2: Tehát a téma mindegy, csak személyes legyen. És az...
1: Személyes, igen. Ha. Igen, személyesnél. És ahogy mondtam, tehát nagyon sokféle sors és történet és feladat van.
0: Arról van statisztikád ilyen te fejedben meglévő, hogy férfiak vagy nők kérik többször inkább a segítségedet?
1: Én azt mondom, egyenlő arányban. Mm. Egyenlő arányban. Tehát nyilván a nők az ilyen, tehát intimebb, mint ugye egy nőgyógyászati kérdésben nyilván hamarabb fordulnak egy női fordítóhoz, de hogy így bekategorizálni nem tudok rá statisztikát mondani, hogy több a nő vagy az úr, mind a kettő egyenlő arányban.
2: És hogy van ez a privát személyek és például cégek arányával?
1: Tehát, hogy... Cégekkel is foglalkozom, tehát dolgozom együtt, nem feltétlenül csak privát embereknek a megbízásaira alapozom. Ugye jól meggondoltam anno, amikor megalapítottam a vállalkozást, hogy ugye milyen úton. És ezáltal van már egy jó pár cég, akikkel vannak közös projektjeink. Ott ugye maga azt a fajta hátteret, mint telefonos ügyintézés, tehát sokszor szoktunk telefonos konferenciákat tartani. Ugye a mai világban az, hogy most én Felső-Ausztriában vagyok, és mondjuk az a cég Németországban, vagy éppen világ másik felén van, teljesen mindegy.
2: És ebből fakad. 8 órakor ott üljél a telefonnál.
1: Pontosan.
2: Fejedben legyen a fülhallgató, szájadnál a mikrofon, legyen egy stabil internet kapcsolatod, gondolom, és most ezt feltételezem csak, ugye?
1: Igen, és onnantól kezdve nincsenek határok, és szerencsés vagyok, mert vannak cégek.
2: Szuper.
0: Milyen nehézségeid adódtak el? Most a Covid-ra gondolok az elmúlt időszakban, bár működik az online élet, vagy akár az online kapcsolattartás, de egy ilyen személyes segítségkérés esetében ez hogyan zajlott Covid alatt?
1: Pozitív a tapasztalatom, tehát mind a hivatalok, mind akár a kórházak, tehát most az egészségügyi részre tekintünk rá, akkor együttműködőek. Tehát meg tudtuk oldani, meg lehet oldani, én alapból is úgy gondolom, hogy tehát mindent meg lehet oldani, ahogy most is a tolmács, a fordításoknál teljesen mindegy, visszatérve földrajzilag, hol helyezkedünk éppen el, attól függetlenül annyira technikailag már fejlettek vagyunk, hogy szinte minden rendelkezésre áll arra, hogy megoldjuk a feladatot. Tehát azt a megbízást tudunk szkennelni, tudunk postázni, és akár tudunk így telefonon, és hajlandóak. Tehát ahhoz, hogy nyilván mindenkinek is az érdeke közösen, hogyha már segítséget kért és mondja, hogy itt van a telefonban a tolmács.
0: Van ilyen?
1: Persze. És akkor ugye azt mondják, hogy jó, hangosítja, ki szokták hangosítani, és akkor úgy tudunk.
0: Aha. Kis kulissza, titok. Nem gondoltam át ezt, hogy hogyan történhet, de igen, ez így. És akkor te ott vagy személyesen az aktuális segítséget kérő fél mellett, vagy te az otthonában, ő is az otthonában, és mi így hárman konferencia hívásban.
1: Konferencia az meg ugye, ha előre meg szoktuk beszélni, hogy akkor, és hozzá csatlakozik a híváshoz külön. Tehát az már ugye földrajzilag akár, tehát tényleg három teljesen különböző ponton történhet.
0: Szuper.
2: Na hát akkor utazzunk egy kicsit, menjünk a tankcsapdával, ez az a háza.
0: Menjünk.

0: Itt vagyunk újra, Nikivel, Verával, fordítás, tolmácsolás, még mindig a témakör, és visszatérve Nikihez, akiről már megtudtuk, hogy van egy gyermeke, egy kislánya. Mit mond ő, mikor otthon van, és esetleg lát, vagy hall téged dolgozni? Mit dolgozik anya? Mit válaszolna ő erre?
1: Hát mindig azt mondja, anya mindent elintéz. Tehát anya intéz, ugye?
0: Igaz.
1: Illetve, amit még mondott, ugye, hogy ügyvéd. Tehát mondtam neki, hogy nem, kislányom, én nem ügyvéd vagyok, de igen, tehát mindenkinek az ügyét szívvel, lélekkel, de nem ügyvéd vagyok, hanem segítek az embereknek. Nyilván persze természetesen ugye ellen a szolgáltatás, amit én ugye nyújtok, az egy szolgáltatás, de segítek is. Tehát csak szívvel, lélekkel tudod ezt a munkát végezni, tényleg hivatásként, félvárolnám. És én úgy gondolom, hogy segítek.
0: Tulajdonképpen igaza van, hisz ügy és véd, és ezt a kettőt összerakta, és te tényleg véded vagy, és segíted az a hozzád fordulókat. Vajon ő hogyan áll a több nyelvűséggel, vagy otthon milyen nyelven beszéltek, mi az, ami neki preferált?
1: Otthon magyar nyelven. Uh-huh. Nagyon fontos, én úgy gondolom, annó velem is csak ott, tehát otthon magyar nyelven beszéltünk a szüleimmel, és szükség van egy biztos alapra, és az a saját anyanyelved. Ez az én véleményem, személyes véleményem, és arra lehet építkezni. Viszont megvan az a elképesztő finom érzéke, hogyha bemegyünk egy boltba, akkor rögtön vált. Uh-huh. Ezt a gyerekeknél, ezt csodálom bennük. Tehát, hogy ez is egy tisztelet nyilván, tehát tudom, hogy most beléptem valahova, és akkor ott azt a elképesztően tudnak így integrálódni. Uh-huh. Kérdeztük anno az igazgató nénit, hogy hát beszéljünk-e vele, mondta, hogy ugye anyuka hát beszél, tehát tud rendesen, grammatikailag ugye tudok németül beszélni, tehát semmi gond nincs maga a nyelvi háttérre, viszont nem feltétlenül látta ő sem. Ez is eltérő, ahogy én látom, hallom, tapasztalom, éppen intézmény függő is, hogy mit javasolnak. Én személy szerint a saját tapasztalatomban volt olyan szó gyerekkoromban, miután hazamentünk Magyarországra, amit valóban nem tudtam. Uh-huh. Amit anyjától kérdeztem, hogy ezt hogy mondják magyarul, de aztán letisztult. Tehát elképesztően le tudnak a nyelvek tisztulni. És utána, ha megvan az a biztos alap, tervezem, és mindenféleképpen szeretném halára megtanulna magyarul írni, olvasni, mert az szükséges. Lehet, hogy lesz is rá lehetőség itt kint, tehát elkezdtem utána nézni, nagyon fontos, nekem is szükségem volt rá. A férjem ugye beszélő is németül, nagyon jól, De nem erőltetjük otthon, tehát.
0: Szerintem, egyis nálunk is ugyanígy van, hogy otthon az anyanyelv, az a magyar. Nálatok?
2: Hát én most a nyelvész és szociológus szempontot fogom mondani, nagyon jól csináljátok egyébként, mert abszolút meg tudom erősíteni ezt, hogy a nyelvészek és a szociológusok is mind azt mondják, hogy válasszátok igenis az anyanyelvet, mert ez a szeretett nyelv, és ezen tudod átadni a szeretetet, és pontosan ahogy te mondod, ha megvan az alap, arra aztán építkezhet bármilyen más nyelven. És ugye amint kimegy oviba, amint elmegy iskolába, ott megtanulhatja a másik nyelvet, viszont ha te elkezded keverni a nyelveket, akkor ő maga is megzavarodik, és akkor nem tudja, hogy akkor most anyához meg apához milyen nyelven beszélek. Tehát, hogy simán van az, hogy mondjuk anya magyarul beszél, apa németül, de ez nála nem két nyelv, hanem hogy anyával így beszélek, és apával meg úgy beszélek. Uh-huh. Tehát ő nem nyelvekbe gondolkodik. Mondjuk nálatok ez ugye nem jön szóba, de akkor is a lényeg az, hogy otthon mindenki beszélje szépen az anyanyelvet, és kint a közoktatásban meg majd megtanulja a gyermek azt a nyelvet, amit meg kell tanulnia, így is úgy is hallja mindenütt, mert ha elmegy focizni, vagy elmegy színházba, vagy a könyvtárba kivesz egy könyvet például, akkor azt németül fogja itt olvasni egyértelműen, vagy nagy valószínűség szerint, de otthon legyen meg az a biztonság, ahova haza tud menni, és azon a nyelven tudja a bajait, és a szeretetét, bizony, és az érzelmeit elmondani, ami a biztonságos hátteret is jelképezi.
1: Erre ügyelünk, tehát minden este, tehát másfél éves kora óta esti mese csak magyarul. Ez a része, ez meg kell, hogy maradjon. Ugyanakkor érdekes, mert tavaly ugye elküldtek minket logopédushoz, hogy mert, hogy nem tudott még összefüggően mondatokat mondani, hát a Covid miatt ugye nem jutottunk el. Ahhoz képest idénre elképesztően letisztult, tehát hogy megkaptuk az értékelést, és egy szágont nincs ezzel a dologgal kapcsolatban. Elkezdett ugyan nézni, tehát németül is néz megint meséket, egy idővel csak németül nézett, most megint tette, az a saját, tehát elkezdte érdekelni is, és ugye kezdődik az iskola. Gondoltuk, hogy nem árt, tehát ha a Covid miatt nem jutottunk el logopédushoz, akkor viszont valami eszköz van a kezünkbe ahhoz, hogy ezt fejlesszük.
2: És a te nyelvi fejlődésedben mondtad, hogy utána olvasol dolgoknak, de hogy fejlesztett te a német meg a magyar?
1: Jelenleg készülök a C2-es nyelvvizsgámra. Úgy gondoltam, ha már, akkor ugye mindenféleképpen a C2-es, ami...
2: A C2-es...
1: Az a Wirtschaftsdeutsch, tehát az a gazdasági annál. Német, annál ugye nincs úgymond feljebb, igen, nincs.
2: Ez a top.
3: Igen, ez a top.
1: Aha. Annál feljebb nincs. Azon kívül meg most munka mellett elvégeztem, ami szintén a nyelvi fejlődésemet így szolgálja. Egy irodai ügyintézői tanfolyamat, tehát munka mellett 4 hónapon keresztül jártam minden nap iskolába, ami által nyilván az ügyfelekkel csak utána tudtam foglalkozni. De nagyon fontos a tanulás.
3: Ez ő érdeküket is szolgálja, bár igen, most még nem tudja.
1: A sajátomat is olyan szempontból, hogy ugye ügyintézés területén 11 év tapasztalat van, de azért itt tanultunk nagyon sok új dolog. Én úgy gondolom az ember élete végéig, tehát mindig tud magára szedni tudást.
2: Szaknyelv, és hogy van például az iroda? Te fordít az irodalmi dolgokat is
1: nem,
2: egyébként?
1: Nem, azt nem fordítok, azt nem.
3: De még bármi előtted állhat.
1: Igen, az embernek amilyen célokat kitűz magára, és ami valós cél, tehát a realitást is tükrözi.
2: Szóval te, ha lazítasz, akkor mit olvasol, vagy mit, hogy lazítasz?
1: Én
2: és milyen nyelven lazítasz?
1: Én sütök, tortákat sütök.
2: Nem mondod?
1: De. Szóval. Illetve főzni is szeretek, de jóvarészt inkább azt mondom, illetve lakberendezés, ami érdekel, amit esetleg egyszer elvégeznék szintén egy tanfolyamot.
3: És milyen nyelven kapcsolódsz ki? Ha mondjuk nézel egy sütős videót, vagy lakberendezési cikkeket, mindegy, mind a kettő, tehát német és magyar is, vagy valamelyik?
1: Mind a kettő, mind a kettő. Elképesztő jó humor létezik német nyelven is, már ha úgy gondolják, hogy nem, de van. Tehát én úgy gondolom, hogy van német humor, német nyelvű humor is, és hát magyar nyelven is. Tehát nagyon vegyes, ahogy a híreket is. Tehát maga minden közéletünkkel kapcsolatos mindenféle hír, az mindenféle nyelven, tehát úgy értve, hogy magyar és német nyelven, mind a két nyelven történik. Szeretek úgy képen lenni.
2: Te várj, akkor neked nem 24 órából áll egy napod.
1: De sokszor, igen, sokszor felkelek már hajnalban, aztán van, hogy a saját magam életritmusa is van, hogy olyan, hogy még késő este. Tényleg ez a fajta szabadság, ez jó. Igaz, szerettem alkalmazotti munkaviszonyban is dolgozni. Tehát tudtam alkalmazotti munkaviszonyban gondolkodni, akkor annak a cégnek az ideológiával azonosultam, csak olyan helyeken dolgoztam. Tehát ahol éreztem egy hét után, hogy ez nem az én helyem, ott nem igazán pazarlok el időt. Ahol viszont dolgoztam, ott hosszabb távon.
2: Miket sütsz? Tortákat mondtál, de hogy...
1: Tortákat, süteményeket, vagy akár csak most hétvégén pannakot tett, az nem is igazán a sütés, de tortákat. Tehát az a kislány...
3: Ez a kék dekó.
1: Fondantos, igen. Igen, de az engem kikapcsol. Aha.
3: Engem is. Ez rengeteg gyűjtő szenvedélyem van, és én a süti formákat, a kiszúrókat gyűjtöm, amivel viszont a fondant is nagyon szuperül kiszúrható. Ja, meg mézes kalács, mi egymás? Szerintem ez a kreativitás ebben is élem
2: van ez,
3: meg.
2: Ugye ez a kézi munka, úgymond, ugye, mert hogy a fondantot ugye meg kell a kezeddel dolgozni ahhoz, hogy tudjad használni. Hát
3: kisimítani, azért abban is van ám egy tökéletesség. Mondtad, hogy szereted a maximalista vagy, és szerintem a torta az pont az amúgy, amiben ezt nagyon-nagyon...
1: És ha nincs meg a hangulat, akkor elképesztően idegesítő tud lenni. Igen. Tehát volt olyan már, hogy ha nem sikerül, akkor pont azért, mert hogy viszont ha meg, tehát az a fajta a végén a mű, nevezzük, mert tehát az a mű, az meg az embert csodálja. Tehát meg ha még finom is, akkor...
3: Meg úgyis van, aki megeszi. Ahol gyerek van, ott az el is fogy.
2: Nálunk a csúnya is finom is.
3: Igen, ez végül is mindegy is, csak
2: megeszi. Melyik a kedvenc tortád egyébként? Van?
1: Kedvenc tortám? Aha. Egy kedves ismerősömtől kaptam egy receptet, ő ezt fő tevékenységként űzi, és az oreós ízű.
3: A kekszes.
1: Igen, az úgy olyan kedvenc lett.
2: De ez nagyon jól hangzik.
1: Az úgy kedvenc lett.
2: Na jó, lehet, hogy majd még beszélgetünk adás után. Akkor zenéljünk még egyet, és akkor utána még beszélgetünk egy kicsit. Pápai Jocitól Szóljon az én apám.

0: Visszatértünk a stúdióba, Nikivel, Diával beszélgetünk a mesterségem címerében, méghozzá fordításról és a tolmácsolásról, és ez az utolsó rész, mert utána...
1: Az utolsó etap. Oké, mondtad, hogy van kislányod, mondtad, hogy amúgy Pestről származol, szoktatok-e hazajárni, van-e kapcsolata Magyarországgal?
2: Természetesen, amint lehetőségünk van, nyilván az elmúlt másfél évben nem volt ennyi, és ugye az volt anno az egyik fő motiváció, hogy közelebb költözzünk, de amint lehetőségünk van, természetesen, tehát mindkettőnknek a családja Pesten él, innentől kezdve a kapcsolódási pont az ugye megvan, kislányom meg imádja Budapestet, imádja Magyarországot, ő elképesztő csodát lehet benne, tehát ahogy már bevezetőn a kocsival megérkezünk, ő látja a csodát, nyilván felnőttként mi is látjuk, és szeretjük, imádjuk, tehát az egyik leggyönyörűbb város. Maga tervezni vissza nem tervezünk, tehát itt szeretnénk élni. Az elmúlt pár évben is ugye már 9 éve.
0: Linzben egyébként?
2: Nem Linzben, mi ugye Steyrben.
0: Steyrben
2: lakunk. Annó gondolkoztunk, illetve a választás is, tehát de tudatosan választottuk Felső Ausztriát. Megnéztük annó Grácot, legalábbis én ugye elkezdtem utána nézni Grác, Linz környéke, és ugye iparváros, mint Linz, innentől kezdve a munkalehetőséggel is úgy számoltunk, hogy sokat több, tehát szélesebb körben van lehetőség elhelyezkedni, és akkor ebből kifolyólag esett a választásom úgy Felső-Ausztriára. Én mentem volna Bécsbe is, már oda mindig visszahúz a szülem, tehát azért ott éltem 5 évet.
0: Az enyém is, enyém meg 10-et, igen, abszolút megértem.
2: Valahogy imádom a hiába az a nagyság annak a akkor is más gyerekkorom része, tehát ezt nem lehet kitörölni, az emlékeket, azok ott vannak. De végül Steyr. Tehát Steyr egy elképesztően gyönyörű város, és élhető. Igen. Linz már ugye nagyváros, tehát miközben furcsa pestiként ezt mondani, de ugye 9 évvel ezelőtt pedig kikerültünk egy kis faluba Németországba.
0: Tehát hogy Linz az egy hatalmas város.
2: Igen. Az ember megszokja a kisebb városokat, vagy falvakat, és az, hogy nincs villamos, és mindig ahhoz igazodik.
0: Visszakanyarintanám még gyorsan a beszélgetést ahhoz, hogy fordítóként, tolmácsként és biztosítási tippadóként téged hogy találnak meg a kuncsaftok, vagy hogy találnak meg az emberek, vagy hogy vagy megtalálható egyébként?
2: Hát megvannak ugye erre a platformok, tehát ugye, mint közösségi média, ezáltal ugye hirdetéseket teszek közé. Nagyon fontos az a része például, amit most így marketingként kitűztem, illetve meg is valósítottam, hogy sajnos az emberek, az megint ugye el kell mondanom, nagyon kevesen olvasnak már. Illetve görgetnek. Tehát az a gyorsaság, felgyorsult virág, ugyanígy a közösségi oldalakon tovább görget. Látod 6 millió ilyen hirdetést. Ebből kifolyólag én például videókat készítek, amivel már más is megkeresett, hogy hú, de jó lenne nekem is. Egy emészhető 1 perces, más maximum, de másfél perc már sok. Tehát akkor már van, hogy elkattintanak.
1: Persze, azt már nem nézik végig.
2: Nem, zenével akkor látnak nyilván az embert, tehát a szimpátia az ugye, van egy külső, az ember elnéz a másik emberre, és akkor azt mondja, hogy igen, van kapcsolódási pont, illetve ugye, amit közvetítesz. És így hirdetek, illetve ugye, ha már van egy elégedett ügyfeled, amire ugye én egy stabil ügyfélkört szeretnék, tehát nem az a célom, hogy egyszer elhívott, és akkor jó, hanem maga az utókövetést is fontos munkának tartom. Azért mondom, hogy nagyon sok, tehát nem csak az van, hogy sokan azt gondolják, hogy lefordítod magyarról németre. Ahhoz szerintem, hogy sikeresen tudjál hosszabb távon ezen a területen is működni, mint más, fontos a marketing, fontos az utókövetés, és a hirdetési része, az pedig nálam így zajlik.
0: Ez nagyon izgalmas elhangzik.
1: Ügyes.
0: Milyen nevet is keresünk? Mondjuk el még egyszer a végére?
1: Béres Nikolett, vagy Niki? Nikolett.
2: Igen, ugye? Béres Nikolett, és ugye van a honlapom az www.beres.at, illetve a Facebookon is megtalálható vagyok, Béres Nikolett Sprachdienstleistungen.
1: Milyen célok állnak még előtted? Van-e, ami mások többet említettünk, de van-e egy ilyen nagyon hosszú távú, ahol látod magad 20 év múlva?
2: 20 év múlva szerintem ugyanitt, mert valahogy tehát az utam, ugye többen mondták, hogy miért nem kezdesz, ami nem végzed ezt a munkát, ez áll hozzád a legközelebb, ugyanígy szeretnék. Esetleg már egy nagyobb irodával és több munkatársa nyilván, de ezek a hosszabb távú, a rövidebb távú az mindenféleképpen a hiteles fordítói vizsga.
0: Köszönjük szépen, Niki, hogy eljöttél ma hozzánk, és köszönöm, Dia, hogy te is itt vagy ma reggel. Kívánunk mindenkinek akkor egy csodás vasárnapot. Ha fordításra és tolmácsolásra van szükségük, akkor gondoljanak ránk, és erre az adásra, és bármikor visszahallgathatják, és találnak benne tippeket, és ötleteket, és tanácsokat.
1: Úgyhogy szép vasárnapot!
0: Szép vasárnapot!
2: Köszönöm a meghívást!

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Thank you.

halbt. Das F oft allein. Ich kaufe ein G.